0: Keto mekejang, keto mekejang dadin ya. Budo paling ningal anak jegek.
1: Jegek aja anak
0: apa? Jegek yang dayo nino.
1: Nalung, nalung.